tudod, miért szül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne álltsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás jön a szépkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 16-a reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbúk.
1: Az egyéni vállalkozók számára is fontos dátum május 20-a. Folyamatosan alakul a Carbonex Komló játékos kerete. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásokat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásokat. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Bajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak szabályos bejelentését. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos átlagban stagnált a koronavírus és az influenza A vírus örökítő anyaga is a szennyvizekben. A koronavírus esetében egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban volt. Az influenzánál egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett az örökítő anyag mennyisége. Az eredmények azt jelentik, egyik esetben sem várható a fertőzés számok növekedése a következő időszakban. Családi nemzetiségi napot rendeznek június 13-án Romonyán. A szervező a község önkormányzata, a helyi német nemzetiségi önkormányzat és a Kaptár Egyesület. Az egésznapos programon főzőversenyt is tartanak majd. Ennek helyszíne a romonyai focipálya mellett kijelölt terület lesz. A versenyre várják a csapatok jelentkezését. A kiírás szerint az ételek készítése során egyetlen megkötés van, szabadtéri technológiával készüljenek, tehát például bográcsban, tárcsán vagy grillen. A főzőhelyeket a rendezvény napjának reggelén lehet elfoglalni. Az elkészült ételeket háromtagú zsűri értékeli majd. A további részletekről a szervezők közösségi oldalán lehet tájékozódni. Újabb fontos lépést tett a Baliget a település tavának vízminőségjavítása érdekében. A község önkormányzata a közösségi oldalán azt írja, 200 tavi kagylót és 150 algaevő csigát helyeztek el az iszapon. A kagylók a tó élő vízszűrői, egy kifejlett példány naponta akár 70-80 liter vizet is képes átszűrni és megtisztítani az algáktól. Míg az algaevő csigák az aljzatot és a víz alatti felületeket tisztítják meg a lerakódásoktól. Segítségükkel a tó ökoszisztémája önfenntartó módon válhat tisztábbá és egészségesebbé. Lomtalanítás lesz hétfőn és kedden Siklóson. A Délkom azt közölte, a városban a szemétszállítás rendjének megfelelően szállítják el a háztartásokban keletkezett kacatokat, melyeket az aktuális napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a kukák mellé. Elektronikai, illetve veszélyes hulladékot, zöld hulladékot vagy építési törmeléket nem visznek el a lomtalanítás során. A lomokat pedig úgy kell kihelyezni, hogy azok ne akadályozzák sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. Szerencsétlenül járt kutyát és gazdáját is menteni kellett csütörtökön Baranyában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bakonya külterületén egy ciszternába esett egy kutya a késő délutáni órákban. A pécsi hivatásos tűzoltók siettek az esethez. Amikor kiérkeztek az ingatlanhoz, az állat és idős gazdája is a ciszternában volt. Az asszony ugyanis megpróbálta kimenteni kutyáját, de ez nem sikerült neki. Az egység végül mind a kettőjüket sértetlenül kimentette. A Baranya Vármegyei Tűzoltó Szövetség a katasztrófavédelemmel közösen szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltó versenyét. A megmérettetésnek idén 100 vár ad otthont. Az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak rajthoz, mint váltófutás vagy kismotorfecskendő szerelés. A start délelőtt 4:10-kor lesz, az eredményhirdetés a kora délutáni órákban várható. Meghosszabbították a határidőt, május 31-ig lehet jelentkezni az idei Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok pályázhattak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezésekkel és fenntartható megoldásokkal. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, a legkisebb településektől a nagyvárosokig, de tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, például az év óvodakertjére vagy az év főterére. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. A következő napokban kissé emelkedni fog a Duna vízszintje Mohácsnál. A vízügyi szakemberek pénteken reggel 95 cm-es vízet mértek. Jövő szerdára azonban már 177 cm-est várnak. A Duna a magyarországi felsőbb szakaszain jelenleg is árad, így a víznek várhatóan lesz utánpótlása. Az emelkedés ellenére a folyó vízállása továbbra is alacsonynak számít. Hazai közönség előtt játszik ma a PVSK Mecsek Fűszért. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában ezúttal a Kaposvár érkezik Pécsre bajnoki mérkőzésre. A két együttes jól ismeri egymást, számos alkalommal találkoztak már tétmeccseken kívül, felkészülési vagy barátságos mérkőzéseken. A mai találkozó este 7 órakor kezdődik Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Alakul a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat játékos kerete. A klub tájékoztatása szerint eldőlt, hogy Ács Péter a következő szezonban is a Komló játékosa lesz. Az irányító attól függetlenül marad, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban szerepel jövőre az együttes. Visszatér Komlóra Bazsa Viktor is. A 2003-as születésű játékos a Komló saját nevelése, aki az elmúlt időszakban az Ózd együttesét erősítette. Utolsó fordulójához érkezik az idei szezonban a labdarúgó MB2. A HR-en Kozár Mésleny vasárnap délután 5 órakor a Karcagot fogadja. A Szentlőrinc idegenben játszik. A baranyai csapat már biztosan benn marad az MB2-ben, most vasárnapi ellenfele pedig a Tisza Kécske lesz. Ez a meccs is délután 5 órakor kezdődik majd. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok.

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Hozom a legjobb zenéket, hogy a hétvége is jól induljon. Május 16-a van szombat, és ezen a reggelen velünk tart a Pets and Small a Turnaround-dal, na meg az LMC övéké az indulás. Ez a Take Me to the Clouds Above, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1989-ben kitört egy olyan botrány, amire szerintem mindenki emlékszik, hogyha így felelevenítem, méghozzá az, hogy a magyarországi matematikai érettségi tételsor kiszivárgott idő előtt, és emiatt érvénytelenítették az érettségit, és az évvégi matek jegyek lettek az érettségi jegyek is. Szerintem rengetegen jártak annó ezzel jól. A folytatásban pedig hamarosan hozom a témákat, az egyik például majd Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már a Pets and Smallt a Turnaround-dal, na meg most a Black Eyed Peas dalát indítom. Ez a Let's Get It Started itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Petsz & Small-lal ébredhettünk, ez volt a Turn Around, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit is, hogy az egyik Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, 7 óra után kiderül, hogy mit hoz majd Alicia Keys magával, csak annyit mondjuk, hogy célegyenesbe ért az egyik projektje, de hogy az énekesnő mivel rukkol most elő, az majd 7 óra után fog kiderülni. 8 órakor a Red Hot Chili Peppers fog majd érkezni, nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, úgyhogy jönnek majd a részletek erről is, és végül 9 óra után pedig fociláz van, nem véletlenül, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik Budapesten, és megvan, hogy kifújja majd a sípot, úgyhogy ez mind ki fog derülni, na meg szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után majd a Baha Mennel folytatom, ez lesz a Who Let the Dogs Out?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Korlátozásokra számíthatunk ma a Tour de Hongrie mezőnyének érkezése miatt. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Bajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást, és az alkalmazottak szabályos bejelentését. Tetőcserét végeznek a PTE Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika, kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a Pécsi Orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Alakul a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat játékos kerete. A klub tájékoztatása szerint eldőlt, hogy Ács Péter a következő szezonban is a Komló játékosa lesz. Az irányító attól függetlenül marad, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban szerepel jövőre az együttes. Visszatér Komlóra Bazsa Viktor is. A 2003-as születésű játékos a Komló saját nevelése, aki az elmúlt időszakban az Ózd együttesét erősítette.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Május 16-án szombaton ér Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye. Várhatóan délután 2:30-3 óra között érkeznek a kerékpárosok Kozár-Misleny irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, Abaligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az Állatkertnél. A verseny idején megállási tilalom és időszakos útlezárások várhatóak az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt a nap nagy részében felhős, borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék, eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túladó.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM a legjobb zenék, az Élvezdet fogyaszthattuk el így reggelire a Punani Masszívtól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jön egy énekesnő, akiről nemrégiben egy dokumentumfilm jött ki, akiben elmondta, hogy a hírnévnek ára van. Ő Kylie Minogue, most az In Your Eyes-t hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után, ami Erissa Kisszel kapcsolatos, ugyanis célegyenesbe ért az egyik projektje, úgyhogy jön erről minden, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy kis olaszt elfogyasztunk reggelire, Gio Baggio-tól. Itt lesz velem majd a Funky Groove.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek is fontos dátum május 20-a. Legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Szerencsétlenül járt kutyát és gazdáját is menteni kellett csütörtökön Baranyában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bakonya külterületén egy ciszternába esett egy kutya a késő délutáni órákban. A pécsi hivatásos tűzoltók siettek az esethez. Amikor kiérkeztek az ingatlanhoz, az állat és idős gazdája is a ciszternában volt. Az asszony ugyanis megpróbálta kimenteni kutyáját, de ez nem sikerült neki. Az egység végül mind a kettőjüket sértetlenül kimentette. Utolsó fordulójához érkezik az idei szezonban a labdarúgó MB2. A HR-en Kozár Misleny vasárnap délután 5 órakor a Karcagot fogadja. A Szentlőrinc idegenben játszik. A baranyai csapat már biztosan benn marad az MB2-ben, most vasárnapi ellenfele pedig a Tisza Kécskereszt. Ez a meccs is délután 5 órakor kezdődik majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. A szakemberek a Péter és a Bolygó utca területén is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A hatos úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen út szűkület lassítja a forgalmat. Ivóvíz hálózatot bővítenek Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Emiatt a nap nagy részében felhős, borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. Eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Alicia Keys bizony visszatér a köztudatba, nem is akármivel, egy projektet fejez be, úgyhogy jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 16-a van szombat, és ebbe az órába is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Tate Thomas-szal, szól a Miss California.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik Alicia Keys vadonatúj projektje, a Keys 2, amely várhatóan még idén napvilágot lát. A lemez a 2021-es stúdióalbumnak lesz a hivatalos folytatása, az énekesnő pedig egy friss interjúban elárulta, a munkálatok az utolsó fázisban tartanak. Saját bevallása szerint az idő múlásával sokkal magabiztosabb és kreatívabban áll a zenéléshez, mint a karrierje legelején, amikor még csak kereste saját útját. Alicia Keys dalait legalább annyira szeretjük, mint a soron következő másik csodálatos énekesnő hangját. Rihannáról van szó, és az SOS-szel folytatom most az ébredést és a napindítást itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, Ákossal ébredhettünk, ez volt az Ember, maradj, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, 8 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik majd, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy ez mit jelent meg, honnan szedték össze ezt a sok pénzt, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig belefújunk egy bírói sívba. A focipályára látogatunk el a sportrovatba, ugyanis megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot és osztogatni a piros lapot és a sárga lapot a BL döntőn a Puskás Arénába. Úgyhogy erre lehet számítani, na meg a legjobb zenékre. Itt lesz velem a Heavy D and the Boys, a Now That We Found Love-val a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Emberölés kísérlete miatt ítélt el a pécsi törvényszék egy férfit. Napközben nagyobb mennyiségű csapadékra készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádlott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. Meghosszabbították a határidőt, május 31-ig lehet jelentkezni az idei Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok pályázhattak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezésekkel és fenntartható megoldásokkal. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, a legkisebb településektől a nagyvárosokig, de tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, például az év óvodakertjére vagy az év főterére. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Hazai közönség előtt játszik ma a PVSK meccsek Fűszért. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában ezúttal a Kaposvár érkezik Pécsre bajnoki mérkőzésre. A két együttes jól ismeri egymást, számos alkalommal találkoztak már tétmeccseken kívül, felkészülési vagy barátságos mérkőzéseken. A mai találkozó este 7 órakor kezdődik, Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Május 16-án szombaton ér Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye. Várhatóan délután 2:30-3 óra között érkeznek a kerékpárosok Kozár-Misleny irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, Abaligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az Állatkertnél. A verseny idején megállási tilalom és időszakos útlezárások várhatóak az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt a nap nagy részében felhős-borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék, eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Back to Black Amy Winehouse-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és a mai nap, május 16-a, szerintem sokaknak emlékezetes egy botrányról, ami 1989-ben történt, ugyanis kiszivárogtak a magyarországi matematikai érettségi tétel sorok idővel előtt, és emiatt az évvégi matematikai lett az érettségi jegy. Szerintem ezzel nagyon sokan cserélnének. Én viszont nem változtatok semmit, nem cserélek. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Lighthouse Family-vel megyünk tovább. Ez a High, itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a Red Hot Chili Peppers-t, méghozzá nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy honnan szerezték mindezt a pénzt össze, és hogy mi lesz most az együttessel, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, egy finom kis funky, már itt lesz Mark Morrison-tól, a Return of the Mac-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek is fontos dátum május 20-a. Legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Lomtalanítás lesz hétfőn és kedden Siklóson. A Dél.com azt közölte, a városban a szemétszállítás rendjének megfelelően szállítják el a háztartásokban keletkezett kacatokat, melyeket az aktuális napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a kukák mellé. Elektronikai, illetve veszélyes hulladékot, zöld hulladékot vagy építési törmeléket nem visznek el a lomtalanítás során. A lomokat pedig úgy kell kihelyezni, hogy azok ne akadályozzák sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos átlagban stagnált a koronavírus és az influenza A vírus örökítő anyaga is a szennyvizekben. A koronavírus esetében egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban volt. Az influenzánál egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett az örökítő anyag mennyisége. Az eredmények azt jelentik, egyik esetben sem várható a fertőzés számok növekedése a következő időszakban. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. A szakemberek a Péter és a Bolygó utca területén is dolgoznak, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A hatos úton Pécshírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Ivóvíz hálózatot bővítenek Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Emiatt a nap nagy részében felhős, borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. Eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A legjobb zenék pedig jönnek sorba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel az óra elsője, meg a Deep Dish-é, szól majd a Flashdance, és a Red Hot Chili Peppers-ről fogunk beszélni, akiknek most a zsebébe ott van $300 millió.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blond Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életműve cserélt gazdát. A legjobb zenék pedig most jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és remélem gazdára találnak. Most Oli Morszal megyünk tovább, ez a Dance With Me Tonight itt a Best-en. We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: Best FM a legjobb zenék Zollával ébredhettünk. Ez volt a Sehova se passzolok, a folytatásba pedig jön egy igazán kis passzoló dal, hogy felrázza majd a reggelünket. A rövid szünet után Will Smith-t már hozom, a Getting Jiggy With It-tel, ez biztos. Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Korlátozásokra számíthatunk ma a Tour de Hongrie mezőnyének érkezése miatt. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Vajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak szabályos bejelentését. Tetőcserét végeznek a PTE klinikai központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a Pécsi Orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Alakul a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat játékos kerete. A klub tájékoztatása szerint eldőlt, hogy Ács Péter a következő szezonban is a Komló játékosa lesz. Az irányító attól függetlenül marad, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban szerepel jövőre az együttes. Visszatér Komlóra Bazsa Viktor is. A 2003-as születésű játékos a Komló saját nevelése, aki az elmúlt időszakban az Ózd együttesét erősítette.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Május 16-án szombaton ér Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye. Várhatóan délután 2:30-3 óra között érkeznek a kerékpárosok Kozár Misleny irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, Abaligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az Állatkertnél. A verseny idején megállási tilalom és időszakos útlezárások várhatóak az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt a nap nagy részében felhős, borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék, eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Anastasia és Eros Ramazzotti közösek ápráztatott minket el, ez volt az I Belong to You, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van, irány a foci BL döntő, megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot a PSG-nek és az Arsenalnak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, ebből az órából van még hátra, úgyhogy Michael Bublé-t már bekészítettem, az It's Beautiful Day-jel érkezik majd, a folytatás viszont a Shiny, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportrovatba, a budapesti BL döntőre látogatunk el, ugyanis megvan, hogy ki fújja majd a sípot ezen a mérkőzésen, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Tudunk majd ugrálni, hogy a reggel igazán energikusan induljon a Chris Cross-szal, ugyanis a jumpot már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek is fontos dátum május 20-a. Legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Szerencsétlenül járt kutyát és gazdáját is menteni kellett csütörtökön Baranyában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bakonya külterületén egy ciszternába esett egy kutya a késő délutáni órákban. A pécsi hivatásos tűzoltók siettek az esethez. Amikor kiérkeztek az ingatlanhoz, az állat és idős gazdája is a ciszternában volt. Az asszony ugyanis megpróbálta kimenteni kutyáját, de ez nem sikerült neki. Az egység végül mind a kettőjüket sértetlenül kimentette. Utolsó fordulójához érkezik az idei szezonban a labdarúgó MB2. A HR-en Kozár Misleny vasárnap délután 5 órakor a Karcagot fogadja. A Szentlőrinc idegenben játszik. A baranyai csapat már biztosan bent marad az MB2-ben, most vasárnapi ellenfele pedig a Tisza Kécskereszt. Ez a meccs is délután 5 órakor kezdődik majd.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. A szakemberek a Péter és a Bolygó utca területén is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A hatos úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési városrészében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Emiatt a nap nagy részében felhős, borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék, eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megvan, hogy kifújja meg a sípot, illetve osztogatja a lapokat majd a budapesti BL döntőn, úgyhogy jönnek a részletek, erről lesz szó a mai sportrovatba, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Beyoncé az If I Were a Boy-jal, a kezdés pedig Kelly C. Szól a Trick Me!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék a sportrovatban, a mai napon terítéken a foci nem lehet más, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik meg a Puskás Arénában, és hivatalossá vált, hogy kifújja majd a sípot a döntőben május 30-án. Az UEFA bejelentése alapján a német Daniel Schiebert kapta meg a hatalmas feladatot, így ő vezeti ki majd a pályára a címvédő Paris Saint-Germaint és az Arsenalt. Én azt gondolom, hogy azért izgalmas lesz ez a döntő, bár mindenki a PSG Bayern München meccset tartott a döntőnek. Aláírom, tényleg nagyon jó volt. A szakértők is úgy vélekednek az Arsenalról, hogy nem igazán érdemli meg, hogy itt legyen. Én meg azt mondom, hogy azért az angol foci, és ezáltal az Arsenal is tartogat meglepetést. Ezt tudjuk nagyon jól, úgyhogy lehet, hogy a PSG egy kicsit nehéz helyzetben lesz. Ez már a jövő zenéje, és az is, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólnak. A legjobb zenék itt a Besten, a Dersi Ghost indítom most.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Chris Cross és a Jump, és a folytatásban is mozgásban maradunk. Csak mondok még pár infót a mai napról. A névnaposok a Mózesek és a Botondok, ugyanis május 16-a van szombat, és a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mozgásban maradás pedig a Gossipnek köszönhető. Ez a Move in the Right Direction.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel. Indul a Best hétvége, úgyhogy csak a reggelt cserélem le, a délelőtre a zenék maradnak. Például olyan előadók társaságában tölthetjük majd szépen az időket, mint Nelly Furtado és Timbaland, ugyanis tőlük majd a Promise You-t már biztos, hogy hozom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Emberölés kísérlete miatt ítélt el a pécsi törvényszék egy férfit. Napközben nagyobb mennyiségű csapadékra készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádlott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. Meghosszabbították a határidőt, május 31-éig lehet jelentkezni az idei Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok pályázhatnak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezésekkel és fenntartható megoldásokkal. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, a legkisebb településektől a nagyvárosokig, de tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, például az év óvodakertjére vagy az év főterére. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Hazai közönség előtt játszik ma a PVSK Mecsek Fűszért. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában ezúttal a Kaposvár érkezik Pécsre bajnoki mérkőzésre. A két együttes jól ismeri egymást, számos alkalommal találkoztak már tétmeccseken kívül, felkészülési vagy barátságos mérkőzéseken. A mai találkozó este 7 órakor kezdődik Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Május 16-án szombaton ér Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye. Várhatóan délután 2:30-3 óra között érkeznek a kerékpárosok Kozár-Misleny irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, Abaligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az Állatkertnél. A verseny idején megállási tilalom és időszakos útlezárások várhatóak az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt a nap nagy részében felhős-borongós időre számíthatunk, és sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék, eső, zápor, de akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, a hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 16-a van, szombat, indul a Best hétvége. Jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen az időnk, legyen szó munkáról, házi munkáról, vagy éppen lazulgatásról. Mindenki meg fogja találni magának a magának valót. Itt lesz velem Nickelback, a fotograffal, az órakezdés pedig 50 centé. Ez az In The Club.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És ezen a napon 1989-ben tört ki egy botrány, amire szerintem nagyon sokan emlékeznek, és valakinek pozitív volt mindez a botrány, ugyanis jól jött az, hogy kiszivárogtak a matematikai érettségi tételsorok, és emiatt úgy döntöttek, hogy az évvégi matematikai jegy lesz az érettségi jegy. Szerintem rengetegen menekültek meg a szóbelizéstől és a megbukástól. Sajnos ennek a botránynak köszönhetően minden esetre szép erre visszaemlékezni, legalább olyannyira, mint a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Itt lesz például velem Nickelback a Fotográffal hamarosan, előtte viszont még meghallgatjuk Dario G-t és a Carnaval de Paris-t itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Prince varázsolt el minket a The Greatest Romance Ever szóldal, és a folytatásban egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Kielef csapata, méghozzá ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Moo Moo Mate. And the children still cry,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik még hozzá, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már az Oasis-t, ők a Wonderwall-lal érkeznek majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, alcsú dobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok, és a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők. 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában. Bemutatták a foci VB himnuszát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik, de van még bennem lendület, hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a szombat délelőttünk. Bekészítettem már például a TLC-t, a No Scrubs-szal érkezik majd a csapat, de a Coldplay is itt lesz az Adventure of Lifetime-mal, az órakezdés pedig Usher és Pitbull közösségé. Ez a DJ Gutter's Fall in Love.
0: Best FM.

DJ. So listen, party people, while I got

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Várni rád Nagy Bogitól, most pedig irányt veszünk, méghozzá irány Nagy-Britannia, és egy olyan együttes, ami a mai napig képes ilyen hangzásra és ilyen stúdió minőségre élőben is. Szerintem zseniálisak, Liverpoolból származnak, és úgy hívják őket, hogy a Simply Red. Most az Indata Lot of Love-ot hozzák ide a Bestre.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok, hiszed vagy nem.

0: nézem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem, egyszer hazajutok. Nem látsz majd többé, hiányozni fogok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik ikonikus dala volt ez a TLC-től, a No Scrubs. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van, a Mózesek és a Botondok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék sorát pedig még hamarosan folytatom, mert ebből az órából van még hátra. Lily Allen és a Smile már biztos, hogy itt lesz velem a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Santanáik után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Német Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, úgyhogy Slim Fit érkezik mellé a második órába, a legjobb zenéket pedig én holnap reggel hozom. Legközelebb a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, Visszhal, szép délutánt, jó étvágyat kívánok a Best FM-mel. Na meg az Animal Cannibals-el, az Ez is Tast indítom utoljára. Hol?

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek, 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson-Sopronvár megyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Vajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormány közi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért, jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaj átszámítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Május 16-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Béni Meddiával, és jó kis pörgős zenékkel, úgyhogy feldobjuk ezt a délutánt is. Érkezik is az óra kezdéseként a Have a Nice Day, a Bon Jovi 2005-ös azonos című albumának egyik legismertebb dala, ami az önállóságról és a kritikákkal szembeni ellenállásról szól.

Best FM a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 14 és 22 fok között mérhetjük az értékeket. Hajnalig holnap reggel még eshet az eső, majd aztán csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az északnyugati szél, de egyébként az előrejelzések szerint 15 és 20 fok között alakul mindössze a csúcsérték. 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura aszott csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó dalokkal folytatjuk a délutánt, úgyhogy érdemes maradni. Itt lesz például Miller Dávid is. Ez lesz a Süt a nap, és Árás Boroborója is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első 4 hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csak nem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton a Zalaegerszeg ellen, mint riválisának Északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép. Pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután, elhagytuk az egy órát is, én Béni Meddia vagyok, és már is itt a Boró-Boró Árás egyik legnagyszerűbb slágere 2004-ből, aminek a különlegessége, hogy perzsa és angol nyelvet kever. Korábban ez egyébként ritkaságnak számított. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, a Tokas Miracle, a német Fragma egyik legismertebb Eurodance slágere, ami 2000-ben robbant be a klubokba. A dal érdekessége, hogy két külön szám, a Tokas Tem és a Coco Star I Need a Miracle című dala összeolvadásából született, és nagyon népszerűvé tette. Európa szerte több ország slágerlistáján is az élre került, és hát bizony a szám a 2000-es évek elejé klubkultúra egyik meghatározó himnusza lett. A mai napig gyakran hallhatjuk különböző DJ-szettekben is. Ez már a Tokas Miracle, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érdemes maradni, hiszen a folytatásban felcsendül például a régi nyár is. Egy átdolgozás, Holányi Zsuzsi és Lotfi Megi közössét hallgatjuk, és dr. Béres is velük tart majd. A French Affair pedig a szexivel érkezik perceken belül, a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök, zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden 2 napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert 2 egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az év eleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Mosonmagyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És az a szám, amelynek a központi témája az önbizalom és a vonzerő, miközben könnyed, táncolható Eurodance alapokra épül, lesz pedig nem más, mint a French Affair egyik legismertebb slágere, amit most 2000-ből indítok, a Sexit hoztam. 2 óra múlt néhány perccel. Hello mindenkinek, én Béli Mettia vagyok. Rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

sztorik. Gyönyörű.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look at Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipben Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé. A 18-as kilométernél lévő Értészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Ért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Értnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Ért dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd-Ért centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják. A 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan, arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23.

0: május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatók csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Máta alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Átfogó fejlesztés indul a pécsi Pollák strandon. Barátságtalan esős idő lehet vasárnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megújul a pécsi Pollák strand. A Pécsi Tudományegyetem azt közölte, átfogó fejlesztés indul a létesítményben, ami a teljes medencét és az infrastruktúrát is érinti. Új öltözők és zuhanyzók épülnek, a medence fűthetővé válik, így a jövőben áprilistól egészen októberig tarthat majd a szezon. A környezet is megújul, korszerűbbé és komfortosabbá válik. A beruházás bruttó 367 millió forint TAO forrásból valósul meg, melyhez a PTE várhatóan további 150 millió forintos forrást biztosít. A kivitelezés heteken belül elkezdődik, a munkák miatt azonban így a Pollák strand az idei szezonban nem nyit ki. Május végéig zajlik a rendkívüli középfokú felvételi azok számára, akiket az általános eljárás alatt egyetlen középiskolába sem vettek fel, vagy mégsem szeretnék ott megkezdeni középiskolai tanulmányaikat, ahová felvették őket. Az EduLine tájékoztatása szerint a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok között is van olyan, amelyik várja még a felvételizőket. A 8 év folyamos iskolák közül például a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium is hirdetett meg üres férőhelyeket. A teljes lista a kifér rendszerében böngészhető, a jelentkezés a rendkívüli felvételi során egyénileg történik. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádlott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. Folytatódik a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a tavaly megkezdett lassú jel felszámolási program. A Mávinform közlése szerint ezért május 26-ától június 23-áig egyes szakaszokon az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A munkákat úgy időzítették, hogy a június 24-én kezdődő Fishingon Orfű Fesztiválra már végig vonattal utazhassanak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A további menetrendi változásokról a MÁV oldalán lehet tájékozódni.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt

0: Autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett két helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek. A szakemberek a Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig forgalmi rendváltozásra kell számítani. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési városrészében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben. A területen várhatóan egy hónapon át csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap sem lesz barátságos az idő. Maradnak a felhők és sokfelé kell csapadékra is számítani. A Dunántúl nyugati-délnyugati részén szakadozhat fel kissé a felhőzet. Országszerte élénk, erős lesz az északi szél. Kora reggel 10, napközben legfeljebb 15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, a friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan kezdődik a Pécs Café Light ma is izgalmas témákkal. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Rövidesen szól majd Sting felvétele, itt lesz Ákos újdonsága, előtte énekel a Blue.
0: 101 hét Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Rendkívüli testületi ülés volt a héten Komlón, erről beszélgetek Polics József polgármesterrel.
1: Néhány olyan téma volt a testület előtt, ami miatt a rendkívüliséget meg kellett lépni, mert valójában a hónap végén lesz a rendes képviselő testületi ülés, és általában ilyenkor források, plusz források biztosítása, szerződéskötések aláírása érdekében testületi döntésekre van szükség. Így vagyunk a jelenleg futó több pályázatunknál, ahol vagy a rehabilitációs szakmérnök, vagy a tervezési feladathoz kapcsolódó bejövő ajánlatok alapján a jelenleg futó pályázati összeg 100%-ban nem fedezi az elvégzendő munkát, és itt több pályázatunk fut egyidejűleg. Sikondán van 2 turisztikai pályázat, a belvárosban jelenleg is megy a 48-as térnek a felújítása, de ott van már a, most már mondhatom, hogy a tervezők kezében aláírt megállapodással az Esperanto tér, Bem utca, Kossuth Lajos utca, Berek utcáig terjedő területnek a tervezéséhez kellett kisebb összeget jóváhagyni a testületnek ahhoz, hogy a szerződések aláírásra kerüljenek. Itt a testületi döntés minden pályázathoz kapcsolódóan külön-külön született meg a döntés a forrásbiztosításról. Ugyan az utóbbi pályázathoz kapcsolódik a másik döntés, ahol is a tulajdonviszonyokat kellett rendeznünk. A Kossuth Lajos utcában van egy olyan telekrész, ami közterületként van használva, de tulajdonilag nincs Komlóváros önkormányzatának tulajdonába. Az ehhez kapcsolódó vásárlást hagyta jóvá a képviselőtestület, és ezáltal elhárul minden akadály ahhoz, hogy a megvalósítás zavartalanul megtörténhessen.
0: Hamarosan folytatjuk. Belül úgy...

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is, hogy rendkívüli testületi ülés volt a héten Komlón.
2: Mondhatom, az egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök neki, hogy az egyik napirend az a következő lakótelkek biztosításáról szól. Örül a szemem annak, hogy hála Istennek a Dávidföld nyugati városrészben az önkormányzat tulajdonában lévő és teljesen előközművesített lakótelkek mindegyike értékesítésre került. Hála Istennek a kormányzati támogatások, önkormányzati támogatások viszik tovább a lakásépítési kedvet, és a Dávidföld nyugati városrész végén, aki jár, az láthatja, hogy gőzerővel dolgoznak a szakemberek a különböző típusú családi házak építésénél. Az önkormányzat tulajdonában jelenleg nem sok lakótelek van, ezért is kellett a testület elé bevinni a következő blokkot. Az egyik területrész a Erkel Ferenc utca túloldalán lévő lakóterületként kialakított területekre vonatkozik, a másik pedig a volt vásártér szomszédságában, a Munkácsi Mihály utca meghosszabbításában tud néhány lakótelek kialakulni, ahol családi ház építésére alkalmas telkeket tud az önkormányzat lakóépület építetők számára értékesíteni. Örülök neki, hogy ilyen dologgal kell foglalkoznunk, mert ez is azt mutatja, hogy Komló városa tovább épülhet, tovább szépülhet, a magáningatlanok tovább fogják gazdagítani a várost, és bízunk abban, hogy sok-sok fiatal letelepedését tudjuk ezzel támogatni, ezzel segíteni.
1: Rövidesen jövünk a záró résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Zárjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével. Témánk a héten tartott rendkívüli testületi ülés.
1: Szintén rendezési tervhez kapcsolódó képviselő testületi döntés született belváros rehabilitációs tervéről, amely egy rendezési tervet megalapozó tanulmány elfogadásával léphet a következő fázisba. Ezzel kapcsolatban már volt lakossági fórum, a tervezők, szaktervezők, sok-sok tervező bevonásával készültek a javaslatok, település tervezők pedig most ezen tanulmány alapján tovább dolgozhatnak a különböző területfelhasználási egységek meghatározásán. Amikor ez elkészül, várhatóan az év vége felé, akkor nem csak ebben a témában, hanem a többi futó rendezési termódosítás ügyében is újabb lakossági fórumra kerül sor, ezt követően pedig sor kerül a képviselőtestület váhagyására, illetve a helyi építési szabályzat ennek megfelelő módosítására. Ez reményeim szerint év végén, jövő év elején kerülhet ebbe a fázisba. Tehát a rendkívüli képviselő testületi ülésnek ezek voltak a meghatározó napirendi pontjai.
0: Polgármester úr, köszönöm!

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk hamarosan a csajokkal, többek között Nikol Scherzingerrel. Pussycat Dolls, Buttons, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Újabb dílert fogtak el a baranyai rendőrök. Legfeljebb 15 fok várható vasárnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfi tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását. Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program május elején a PTE klinikai központ 4 kórházi és 6 klinikai egységében. A projekt 24 hónapon át tart, és összesen 25 fő számára biztosít munkalehetőséget. Célja a hosszú távú elhelyezkedési esélyek javítása is, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a regisztrált álláskeresők vagy inaktív személyek számára. A projekt részeként 15-en kapnak munkát a komlói, mohácsi, szigetvári és siklósi kórházban, 10 fő foglalkoztatását pedig pécsi klinikákon biztosítják. A program támogatása megközelíti a 250 millió forintot. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Újabb fontos lépést tett a Baliget,

0: a település tavának vízminőségjavítása érdekében. A község önkormányzata a közösségi oldalán azt írja, 200 tavi kagylót és 150 algaevő csigát helyeztek el az iszapon. A kagylók a tó élő vízszűrői, egy kifejlett példány naponta akár 70-80 liter vizet is képes átszűrni és megtisztítani az algáktól, míg az algaevő csigák az aljzatot és a víz alatti felületeket tisztítják meg a lerakódásoktól. Segítségükkel a tó ökoszisztémája önfenntartó módon válhat tisztábbá és egészségesebbé.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Pécsett két helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek. A szakemberek a Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig forgalmi rendváltozásra kell számítani. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs-Gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben. A területen várhatóan egy hónapon át csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap sem lesz barátságos az idő. Maradnak a felhők és sokfelé kell csapadékra is számítani. A Dunántúl nyugati délnyugati részén szakadozhat fel kissé a felhőzet. Országszerte élénk, erős lesz az északias szél. Kora reggel 10, napközben legfeljebb 15 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően a folytatódik a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Izgalmas témák és nagyon-nagyon jó zenék. Ezek várnak önre ebben az órában is. Többek között érkezik Michael Jackson kistestvérével, Janet Jacksonnal és a Scream című dalokkal. Előtte itt a Pussycat Dolls.
1: 101.7 Best FM.

0: hagylak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Nyílt nap lesz a Bükkösdi kőbányában, erről beszélgetek Garai Gergellyel, a Holcim Magyarország Kft. Gyárigazgatójával.
1: Büszkék vagyunk arra, hogy a Holcim Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvény sorozat az elmúlt években a régió egyik legnépszerűbb ipari kalandjává nőtte ki magát. 2025-ben több mint 400 látogató, köztük családok, óvodás és iskolás csoportok is meglátogattak minket, és kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan lesz a nyers mészkő modern cementgyártás alapanyaga. Idén is egyébként hatalmas érdeklődésre számítunk, kollégáim ennek megfelelően interaktív és szakemberek által vezetett bányatúrával várják az érdeklődőket. Amiért egyébként érdemes hozzánk ellátogatni, olyan exkluzív betekintést nyújtanak a kollégáim, és olyan területekre juthatnak be a látogatók, ahol az év többi napján tilos a belépés, illetve igyekszünk megmutatni testközelből a bányászat óriásait. Ez alatt azt értve, hogy a látogatók nem csak a hatalmas rakodógépeket és dömpereket csodálhatják meg, hanem arra is választ kaphatnak, hogy hogyan egyeztethető össze a bányászat a környezetvédelemmel, és hogyan jelenik meg ez a mindennapi tevékenységünk során.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, addig is jönnek a zenék a 90-es évektől egészen napjainkig, itt a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Nyílt nap lesz a Bükkösdi kőbányában, erről beszélgetek Garai Gergellyel, a Holcim Magyarország Kft. Gyárigazgatójával. Mikor és hogyan lehet regisztrálni?
1: Regisztrálni 2026. június 5-e évfélig lehet. Szeretném arra buzdítani az érdeklődőket, hogy mindenképpen látogassanak el a holcim.hu/bánya látogatás oldalra. Már csak azért is, mert az évek tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon gyorsan beszoktak telni a szabad helyeink. A programot úgy kell egyébként elképzelni, hogy körülbelül 60 perces vezetett túrákban, maximum 30-ös fős csoportokban járják be a technológiát, illetve a bányai útvonalakat. Annyit szeretnék kérni minden hozzánk látogatótól, hogy mindenképpen hosszú szárú nadrágban és zárcipőben érkezzen. A Holcim számára nagyon fontos a saját munkavállalói és a hozzá látogatók egészsége és munkavédelme.
0: A programot hány éves kortól lehet látogatni?
1: A program egészen kicsi kortól, óvodásoktól egészen a nyugdíjas korig tartogat látnivalókat, úgyhogy javaslom mindenképpen családok, egyéni látogatók, baráti társaságok részére is, hogy jelentkezzenek és tekintsék meg az érdekességeket.
0: Mikor lesznek a nyílt napok?
1: 2026. június 13-án elsősorban az egyéni látogatók számára nyitjuk meg a kapuinkat, illetve 2026. június 15-e és 17-e között pedig kifejezetten oktatási intézmények, óvodák, iskolák és egyéb csoportok számára lesznek szervezett túráink.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Nagyon szépen köszönöm!
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Elindult a szezon a siklósi hagyományőrzők számára, ugyanis javában készülnek a Nemzeti Összetartozás napjára. Erről beszélgetek a folytatásban Puskás Zoltán elnökkel. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket.
0: Talán kezdjünk azzal, hogy milyen hagyománya van ennek az eseménynek.
1: Siklóson a Nemzeti Összetartozás napjának már régebb óta van hagyománya, viszont az utóbbi 5 év az a meghatározó időpont, idén leszünk 5 évesek, amióta ezt a Siklósi Hagyományőrző Egyesület tervezi, természetesen Siklós város önkormányzata és a Siklósi Vár anyagi támogatásával. És hát az első évben ezt úgy kezdtük az 5 évvel ezelőtt, hogy 100 ember köztük, hagyományőrzők, diákok, összeálltunk és csináltunk egy nagyon-nagyon egyszerű kis programot, és a gyermekek és a hagyományőrzők beálltak egy olyan vaktérképre, ami előre ki volt mérve, és a Nagy Magyarország térképet mutatta meg, és ez az, ami az utóbbi időben, az utóbbi, most már 5. évben olyan szinten fejlődött fel, hogy most már 300 ember állja ezt a térképet, a Nagy és a Kis Magyarország térképét egyaránt. Ugye a tavalyi évben a színpadot bemozgattuk a Várkert közepére, különböző vizualizációs látványelemekkel próbáljuk a nézőket elkápráztatni, és természetesen egy zenés táncos előadással.
0: Picikét maradjunk még az újításoknál. Az elmúlt évekhez képest miben lesz még változás?
1: Az idei évben az egyik változás az lesz, már tavaly is próbálkoztunk vele, hogy egy nagy vászon legyen kivetítve azt, hogy mit is látnak a nézők, mivel maga a Várkert nagyjából 90-szer 30-40 méter a területen rendelkezik, ezért nem kicsi terület, és aki fönkről nézi a Várkert kavicsok sétáján, az azért elég keveset lát, főleg, hogy te még értel idősebb is. És ezért próbáltuk azt kiküszöbölni tavaly, hogy egy 4 méterszer 2 méteres vásznon mutattuk meg a látványt, és az élő közvetítéssel közben az is volt, az élő közvetítést is kivetítettük, tehát a stream verzió is már ki volt rakva erre a felületre, viszont ez még akkor kicsi volt, ezen igyekszünk idén változtatni, továbbá a résztvevőknek is volt egy kérése, hogy ők is láthassák azt, hogy mi történik, mert ugye a résztvevők, a 300 ember, akik bemennek, ők igazából a produkció felénél csatlakoznak be a mutatványba, az előadásba, és emiatt sok mindenből kimaradnak, és hát ez nem forrásszerű szemben, mert pont ők azok, akikből később megalakulhat a gyönyörű szép Nagy Magyarország és a ragyogó háttér, ami ugye a fákják, amit hoznak, és nekik mindenképp látni kell, tehát ezt is orvosolni szeretnénk az idei évben. És az idei évben még, ami módosulni fog, az előzőekhez képest az lesz, hogy idén egy táncözenés történelmi áttekintő lesz bele csempészve magában az előadásban, tehát már-már kicsit a színház fele tendálunk ismét, nyilván ahhoz képest, hogy ez egy amatőr társulat.
0: És azt hiszem, hogy amiről még talán nem beszéltünk, hogy a nyár folyamán milyen rendezvényeket szerveznek, vagy milyeneken fognak részt venni.
1: Az összetartozás napja után a következő fontosabb program, ami részt vesz az Egyesületet, a Várfesztivál, ami már nagyon-nagyon régóta részt veszünk, igaz, most idén és a tavalyi évhez hasonlóan más aspektusból részt veszünk a felvonáson, ami már évek óta részt veszünk, viszont emellett köszönhetően az Egyesület hang- és fénytechnikai eszközállományának és a stábjának. Mi vagyunk azok, akik lefényesítjük a csatát, egy vállalkozó csinálja a hangtechnikát, viszont a fénytechnikát ott egy-egybe mi visszük, mi intézzük és mi kezeljük, mert ez az a Várfesztivál, és utána pedig készülünk az éjszakai olvasműsorunkra, a Puskás Olvastelen, aminek már szintén több éves hagyománya van. Ez augusztus 22-én lesz látható a Siklósi Vár tévében elhelyezkedő Olvastelen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik nénye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Light holnap folytatódik, most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, aztán a Gorillaz zenél, Feel Good Inc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Átfogó fejlesztés indul a pécsi Pollák strandon. Barátságtalan esős idő lehet vasárnap is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Megújul a pécsi Pollák strand. A Pécsi Tudományegyetem azt közölte, átfogó fejlesztés indul a létesítményben, ami a teljes medencét és az infrastruktúrát is érinti. Új öltözők és zuhanyzók épülnek, a medence fűthetővé válik, így a jövőben áprilistól egészen októberig tarthat majd a szezon. A környezet is megújul, korszerűbbé és komfortosabbá válik. A beruházás bruttó 367 millió forint TAO forrásból valósul meg, melyhez a PTE várhatóan további 150 millió forintos forrást biztosít. A kivitelezés heteken belül elkezdődik, a munkák miatt azonban így a Pollák strand az idei szezonban nem nyit ki. Május végéig zajlik a rendkívüli középfokú felvételi azok számára, akiket az általános eljárás alatt egyetlen középiskolába sem vettek fel, vagy mégsem szeretnék ott megkezdeni középiskolai tanulmányaikat, ahová felvették őket. Az Eduline tájékoztatása szerint a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok között is van olyan, amelyik várja még a felvételizőket. A 8 év folyamos iskolák közül például a Pécsi Árpád Fejedelem gimnázium is hirdetett meg üres férőhelyeket. A teljes lista a kifér rendszerében böngészhető, a jelentkezés a rendkívüli felvételi során egyénileg történik. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádlott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. Folytatódik a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a tavaly megkezdett lassú jel felszámolási program. A Mávinform közlése szerint ezért május 26-ától június 23-áig egyes szakaszokon az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A munkákat úgy időzített,

0: jelentették, hogy a június 24-én kezdődő Fishingon Orfű Fesztiválra már végig vonattal utazhassanak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A további menetrendi változásokról a MÁV oldalán lehet tájékozódni.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Pécsett két helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek. A szakemberek a Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig forgalmi rendváltozásra kell számítani. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési városrészében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben. A területen várhatóan egy hónapon át csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap sem lesz barátságos az idő. Maradnak a felhők és sokfelé kell csapadékra is számítani. A Dunántúl nyugati délnyugati részén szakadozhat fel kissé a felhőzet. Országszerte élénk, erős lesz az északi szél. Kora reggel 10, napközben legfeljebb 15 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, a friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Most jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Ahogy ez lenni szokott, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A Gorillázzal kezdünk, ez már a Feel Good-ink.
1: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hogy meddig marad még a csapadékosabb időjárás, ez hamarosan kiderül, jönnek a legfrissebbek, addig is várom a közlekedési információkat, ahogy az lenni szokott SMS-ben és Viberen keresztül este 6-ig, a számom 30-as 889-107-es. Érkezik a folytatásban Inna a Happy Gang, most pedig a Spike a 90-es évekből, 98-ból szól a Respect.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Időjárásunk tekintetében túl sok jót nem mondhatok, hiszen holnap is marad a csapadékos, borúsabb idő, reggel 10, napközben 12-13 fokkal széllel, és 10, akár 13 mm esővel is. Hétfő reggel 8, napközben 19 fokon jellemző, mindez marad szerdáig, míg a jövő hét második fele szárazabb, naposabb és melegebb is lesz 24-26-os csúcsokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után érkezik Tolvaj Dani.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom. A percet számolom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutatótérben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök ségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a lisztérzékenység világnapja. Orbán Viktor nyilatkozott a vég kielégítéséről. Továbbra is záporok, zivatarok várhatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikaért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a cölikália világ. Napja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér, Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó Fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége első napja, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nem is húzom az időt, a Kosin kezd, ez a Catch.
1: Ez a Night Shift, a

Jazz FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk tökéletesen képviselte azt a korszakot, amikor a dance zene tele volt még pozitív energiával és önfelett hangulattal. Erős beatek, rebbetétek és egy fülbemászó refrém, egyszerre játékos és lendületes, és nagy valószínűséggel ezért működik még most is. Ez a Cut and Move és a Get Serious.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, több nemzetközi lap beszámolója szerint újra válságba kerülhetett Justin Timberlake és felesége Jessica Biel házassága. A hírek alapján a színésznő türelme állítólag a végéhez közeledik, miután az énekest 2024-ben ittas vezetés gyanújával letartóztatták, és az ügyet övező figyelem azóta sem csillapodott. Egy benfentes úgy nyilatkozott, hogy Jessica Bielnél betelt a pohár, és állítólag ultimátumot is adott a férjének. Ha Timberlake ismét hibázik, készen áll komoly döntést hozni a kapcsolatukat illetően. Ajajajajajaj. Ugyanez a forrás azt is hozzátette, hogy a színésznő már nem sokáig képes türelmet tanúsítani a férje felé. Ejnye, bejnye. Justin. Hát állj Jessica elé, és énekeld el neki a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember a 2000-es évek elején új szint hozott a hip-hop világába, könnyedebb, dallamosabb stílusával. Ráadásul a Ride With Me az egyik legnagyobb áttörést hozó slágere lett, úgyhogy én nem ellenkezem, hanem inkább indítom, jön Nelly.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy ironikus dal, ami a nőkkel szembeni elvárásokról és a korlátokról beszél, egy kis humorral megfűszerezve. Ez társul Gwen Stefani különleges előadásmódja, ami biztos recept a sikerhez. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez tényleg így van. Jön a No Doubt, ez a Just a Girl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés ügyben fontos kormányzati döntések.

0: magyaroknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a Múzeumi Világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a Múzeumok majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem megvagytok elégedve a zenei felhozatallal. Most egy igazi istennő kezdi ezt az órát, ő nem más, mint Beyoncé és a Naughty Girl.
1: Ez a Night Shift,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

Best FM a legjobb zenék. Country alapok társulnak a modern poprock hangzása. Első hallása kicsit furcsának tűnhet, de Shania Twain megmutatta, hogy ez egy tökéletes L1 lehet. Jön a Man I Feel Like a Woman. Ennyi. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy tudom elképzelni, hogy egy családi vacsoránál unatkoztak a testvérek és rokonok, és arra jutottak, hogy a tradicionális ír folkzenét egy picit megreformálják, átformálják, ezzel leigázva a félzenei világot. Hát ez szerintem a korsz történeteit zanzásítva. Jön a Breathless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy szó, hogy 2007-ben, amikor megjelent a Girlfriend, akkor első körben online videós sláger lett, majd a biztonság kedvéért több nyelven is készült belőle feldolgozás. Avril Lavigne mondjuk boldog lehetett, nem csoda, hiszen 2007-ben online atomsláger, na az a nagy szó. Na mindegy, jön még egyszer Avril Lavigne és a Girlfriend.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal következik, ami egy nagyon komoly párosítás. Mondhatni, hogy egy különleges párosítás. Érzelmes hangulat és klubzenei alap. Ezt tette a Missinget egy időtálló klasszikussá. Everything But The Girl az előadó. Így még lehet, hogy sok embernek nem mond olyan sok mindent, de hogyha meghalljátok, és hogy már szólaltunk, akkor már tudjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy induljon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államokat.

0: élet irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó Fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Hározza Legerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után pár perccel Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. 10 óra után már szerintem lehet használni azt, hogy éjszakát. Na mindegy is, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék nálunk szólnak, és abból még lesz bőven a maradék 2 órában. A Killers kezd, ez a Human.
1: Ez a Night Shift, a Best.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljes mértékben bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele! Holnap 17-én Pascal névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Andorokat, a Brunókat, a Fábiókat, a Fábiuszokat, és a biztonság kedvér a Vejkéket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne haboz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megfogod a telefonot, és egy SMS vagy egy hívás formájában felköszönted az illetőt. Ennyi, és te leszel a napsztárja. Nálunk pedig érkezik most Jamiroquai, ez a Kent Heat.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás nő érkezik most hozzánk, akit úgy hívnak, hogy Cheryl Cole, a dala pedig a Fight for This Love. A dal produceri munkájában Will.i.am is részt vett, és ez jól hallható is a korszakra jellemző feszes hangzásában. Egy kapcsolatért néha küzdeni is kell. Ezt akarják így megerősíteni, elmondani, belesújkolni az emberekbe, és nagyon igaz is. Na még egyszer, Cheryl Cole, Fight for This Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy a következő dalnak annó meg kellett érnie, mint mondjuk egy jó bornak, vagy egy jó sajtnak, hiszen Gadzsótól a So Many Times-t először 2003 és 2004 környékén adták ki, viszont igazán megfogni az embereket csak 2005-ben tudta, viszont akkor atomvilás lagerré vált, úgyhogy szerintem senki nem bánkodott emiatt. Na, So Many Times, itt most, nálunk, hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a TLC 1995-ös ikonikus R&B dala, a Waterfalls. A Crazy Sexy Cool albumon jelent meg, és komoly társadalmi kérdéseket firtatott. Ilyen volt például bizonyos dolgoknak a kereskedelme, na meg a járványok. Tudjátok, hogy miről beszélek, hogyha nem, akkor mindenféleképpen nézzetek utána. Eközben viszont hetekig vezette a sláger listákat, és hát híres a refrénjéről, és ezek után nem újdonság, hogy a meggondolatlan életvitelre hívja fel a figyelmet, pontosabban annak káros hatásaira. Na, most már azért csak kijövök ebből, jön a TLC és a Waterfalls.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát indul a szombat utolsó órája. Nincs mit tenni, ilyen jó zenék között csak úgy repül az idő, és ez lesz a folytatásban is. DJ Sammy és Luna következik, ez a The Boys of Summer. Na, jöhet már a nyár.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

0: úgysem felelnél.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát semmi jóval nem szolgáltok, nagyjából ugyanilyen lesz, mint a mai nap, többször annyi, hogy reggel 14 fokra ébredünk, napközben pedig 15 fok lesz, 2 fokkal hűvösebb, mint a mai nap volt. Viszont a biztonság kedvéért megmarad ez a mediterrán ciklon, esővel, erős széllökésekkel, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagyon kültéri programot holnapra ne tervezzetek, legalábbis szerint hanem inkább hallgassatok bent, a lakás meg a ház kényelmébe, a Best FM-et, és ilyen dolgokat, mint például Shanice és az I Love Your Smile.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, de a következő dalból két hivatalos szövegverzió is létezik. Van egy, ami mondjuk úgy, hogy a felhasználóknak készült, egy pedig a rádióknak. Az eredetiben Legalize It van egy bizonyos szövegrészletben, a rádiósban pedig Recognize It. Szerintem mindenki tudja, hogyha somporról vagy mondjuk a jamaikai zenészekről beszélünk, akkor mit kéne legalizálni, de hát azt ugyebár nem szabad. Viszont felismerni, meg emlékezni rá mindenre. Úgyhogy jön Sean Paul és a We Be Burning.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, az a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és hálánkat mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Kelly Clarkson érkezik nálunk, ez a Since You've Been Gone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is így döntötök, hogy velem együtt búcsúztok majd a hétvégétől. Én itt leszek, hiszen Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.